tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tapi tak kenal tap